Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Nexi Csáru. Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Ne csúm nem nyé, higgy mi no hé. Gyanám Sztojki.